0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 27-én szombaton magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. A kormány új hiteleket hagyott jóvá városoknak és önkormányzatoknak. A Dubrovniki Fórum második napja a gazdag programmal folytatódott. Bevándorlási minisztérium, akár 700 ösztöndíja horvát nyelv tanulására. Az Állami Hidrometeorológiai Intézet vörös hőségriasztást adott ki. Több mint 900 ember halt meg, és több mint 3000 ember sérült meg a venezuelai földrengésekben. Mai hanganyagunk egy ismétlés a rétfalusi egyháztörténetről.
1: Híreink következnek.
0: A kormány új hiteleket hagyott jóvá az isztriai régiónak, Varazsdin, Koprivnica és Donyasztubica városoknak, valamint a Hercegszőlősi járásnak. A legnagyobb 25 millió eurós hitelt Varazsdin város veszi fel iskolák, sportlétesítmények, tűzoltóság felújítására és egyéb városi beruházásokra. A Dubrovniki Fórum második napja gazdag programmal folytatódott, amely aktuális nemzetközi témákat megvitató találkozókat és panelbeszélgetéseket foglalt magába. A megbeszélések főbb témái többek között a többpólusú világban való eligazodás, a modern hadviselés és az európai stratégiai prioritások, a nyugat-balkáni kapcsolatok, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat egyéb kihívásai. A Demográfiai és Bevándorlási Minisztérium a 2026 és 27-es tanévre akár 700 ösztöndíjat ítél oda horvát nyelv és kulturális örökség tanulmányozására Horvátországban. Ez 200 ösztöndíjjal több, mint az előző tanévben. A jelentkezési határidő július 6-a, az ösztöndíjra pályázni jogosultak a horvát emigránsok, valamint leszármazottaik vagy házastársaik, feltéve, hogy nagykorú és középfokú végzettséggel rendelkeznek. Az Állami Hidrometeorológiai Intézet vörös hőségriasztást adott ki Rijeka, Split és Dubrovnik régiókra, ahol 37 Celsius fok feletti hőmérséklet és nagyon meleg éjszakák várhatók. Az ország többi részén sárga és narancssárga riasztás van érvényben. A polgároknak azt tanácsolják, hogy a nap legforróbb szakaszában kerüljék a napon tartózkodást, fogyasszanak sok folyadékot és fordítsanak különös figyelmet a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek védelmére. Több mint 900 ember halt meg, és 3360 sérült meg a venezuelai földrengésekben szerdán, közölte a kormány, miközben a mentő alakulatok továbbra is túlélőket keresnek, a családok pedig kétségbe esetten várják a híreket, jelentette ma a BBC. A sérülteket ideglenes egészségügyi intézményekben ápolják, miután az ország északi részén több tucat épületet pusztított el két földrengés, amelyek a fővárost, Caracast is súlyosan érintették. A mintegy 38 Celsius fokos hőség mellett Szerbiában forró politikai hétvége is várható két bejelentett tömegrendezvény miatt. Ma este Alekszandr Vučić elnök politikájának támogatói gyűlnek össze Belgrádban, vasárnap pedig egy diákmozgalom hívta nagy tüntetésre a polgárokat Králjevóba, ahol ismét előrehozott választásokat követelnek. Minden készen áll egy olyan eseményre, amelyhez foghatót még sosem láttak, írták ma azok a médiumok, amelyek rokon szenveznek Vučićcsal és a kormányzó szerb haladó párttal.

0: Rétfalon mutatták be azt a hiánypótló kétnyelvű történeti kötetet, amely a rétfalusi református gyülekezet 1813 és 1863 közötti presbiteri jegyzőkönyveit, valamint a település társadalmi és felekezeti fejlődését dolgozza fel. A Nyári Denis és a Marin Blazsénovics szerkesztésében megjelent munka, egyszerre forrás kiadvány és történeti elemzés, amely úgy megvilágításba helyezi Rétfalu múltját és a helyi református közösség szerepét.
1: A kötet a rétfalusi református gyülekezet 1813 és 1863 közötti presbiteri jegyzőkönyveit dolgozza fel, és teszi hozzáférhetővé a mai olvasók számára. Ezek a kéziratus források több mint 200 éve ugyanabban a gyülekezeti levitárban maradtak fenn, és eddig nem kerültek rendszeres tudományos feldolgozásra. A könyv különlegessége, hogy nem csak intézmény vagy egyház történeti adatokat tartalmaz, hanem rendkívül élő képet ad a korabeli hitköznapokról is. A jegyzőkönyvekben megjelennek családi konfliktusok, házasságtörési ügyek, erkölcsi vétségek, babonás szokások, közösségi feszültségek és büntetések is. Ezáltal szinte betekintést nyerhetünk ez 19. századi, szinte teljesen magyar és kalvinista közösség mindennapi életében. Számomra történészként különösen érdekes, hogy ezek a források mennyire közel állnak a mai historiográfia legfontosabb kutatási irányaihoz. A mentalitás történet, az érzelmek története vagy a mindennapi élet kutatása ma nagyon fontos területek, és a rétfalusi jegyzőkönyvek kiváló alapot biztosítanak ilyen elemzésekhez. Olyan részletek jelenek meg bennünk, amelyekből nem csak azt tudjunk fel, hogyan működött egy református közösség, hanem azt is, hogyan gondolkodtak az emberek, mitől féltek, mit tartottak bűnnek vagy elfogadható viselkedésnek. A könyv emellett új történeti adatokat is feltár. Például részletesen olvashattunk az 1833-as nagy tűzvészről, amikor a falu házainak jelentős része leégett. Ezek az események nem csak helytörténeti szempontból fontosak, hanem a horvátországi magyarság szélesebb múltjának megértéséhez is hozzájárulnak. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ez a kötet nem kizárólag történészeknek szól. Szeretnénk, ha a helyi közösség, a fiatalok és minden érdeklődő is kezébe venni, mert ezek a források közös kulturális örökségünket jelentik.
0: Kutatások során mi az, ami a legérdekesebbnek tűnt?
1: Hát volt egy babonás rész, egy idős asszony, a Pintér Éva, amikor ment egy részen itt a Rétfalu, az akkori Radván név volt ezt a falu határnak, és ez az asszony elásott egy fazikot a földbe, hogy a minden tehény teje jön az ő irányában. Tehát ezt gondolom, hogy nagyon érdekes, mert 900 év az kereszténység után, tehát ilyenek dolgok történtek itt a Rétfalon.
0: Most végre valahára rétfalui sorra került munkásságok, munkásságod során. Mi van készülőben?
1: Ó, sok terveink vannak. Nekem most nagyon érdekes projekt áll előttem. A Hidegkiti Imre. Ezt a személy, aki volt a vukovári polgármester a 19. század végén, volt a parlamenti képviselő a horvát száborban, volt a miniszter a magyar kormányban, és volt a Bogdanovci falu első polgármestere. Volt egy nagy birtokos a Bogdanovci falun, és sajnos az ő sír áll Ramukban, egy Bogdanovci falu határon. Tehát ezt beszéltünk a fő konzul úrral, és a parlamenti képviselő úrral, hogy ezt kell a Bogdanovci temetőre hozni, és újraépíteni egy műemléket ezt a nagyon fontos személynek, tehát a Hidegkiti Imrének és az ő családjának, a rekonstruálni ezt a nagy mauzoleum, aki volt a 19. században ott a Bogdanovci falun.
0: A bemutatón jelen voltak és felszólalt Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke, Magdó János eszéki magyar főkonzul, Lábadi Zsombor, az eszéki magyar nyelv és irodalom tanszék vezetője, Iván Trojan, az eszéki bölcsészettudományi kar dékánja, és végül, de nem utolsó sorban, Szent Péter, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspöke.
2: Ezen a gyönyörű tavaszi estén egy lelki fölüdülésben van részünk, hiszen dr. Nyári Denisnek a Rétfalu Egyházközség egy szemelvénye a történelméből, az egy könyv formájában megjelent. Nagyon érdekes, hogy Én csak a neveket fedeztem föl, hogy van egyezés, tehát vannak olyanok, akik még ezeknek az embereknek a leszármazottjai, akkor az is érdekes, hogy vannak olyanok, akik már nem létező településeknek a nevét hordozzák. Ez is egy érdekes dolog, hogy ez nem valahonnan messziről van, hanem innen a környékről. Arról pedig nem is beszélve, hogy a régmúlt történelem mindennapjainak nehézségei, gondjai és súlyos döntései azok, amelyek kitárulkoznak a mi szemünk előtt. A bölcsember az a múltból tanul, és ismeri a múltját, ismeri a történelmét, hogy a jelenben tudjon jó tájékozódni, és a jövőben jó irányba tudjon haladni. És egy egyházközségnek a presbiteri jegyzőkönyveiből ezt nagyon jól ki lehet olvasni. Azt, hogy ezek az emberek igét olvastak, igére építették az életüket, és Isten szava szerint éltek. Talán úgy tűnik, hogy ez a mai világban már kezelhetetlen, nincs is aktualitása, de ez egyáltalán nem igaz, mert gondoljunk csak bele, tehát hogyha a 19. század elejéről számoljuk ezeket a napokat, akkor most van 200 év, ami elmúlott, és így tekintünk vissza ezekre az iratokra, és mivel ebben az esztendőben a hercegszőlősi kánonoknak, tehát a református egyháznak, az itteni református egyháznak az aktuális törvénykönyvéről beszélünk, akkor egyértelmű utalások vannak a döntésekben, hogy azt a kánont használták. És ebből csak az az üzenet, hogy Isten igéje az állandó. Tehát nem veszt el az aktualitásából, az ember próbálkozik meg elrugaszkodni. Voltak itt mögöttünk korszakok, amelyek istentagadók voltak, egyháztagadók, most is vannak ilyen momentumok, hogy valaki próbálják megszüntetni a kereszténységnek, a Krisztus követésnek a lényegét, de ezekből a múlt történelmi momentumokból láthatjuk ezt, hogy ez nem fog sikerülni. És ez biztató kell, hogy legyen, mert az Isten azt akarja, hogy az ő szava szerint és az ő törvényei szerint éljünk, azért, hogy mi boldogok lehessünk.

0: időjárás jelentés.
1: Ma rendkívül meleg volt az idő, 38 Celsius fokig terjedő hőmérséklettel. Eszéken délben 35 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 30%, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Holnap is extrém magas hőmérsékletre és erős UV-sugárzásra számíthatunk. Az éjszakai hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul, míg a nappali akár 38-39 Celsius fokig is melegszik. Köszönöm már a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!